nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir ou outra criatura poderá.